0: Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! A Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áruló.
1: Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink, aki valaha eljut Jeruzsálembe, először mindig az ég felé tekint. Hosszan csodálja fenséges kupolákat, az égbe emelkedő városfalakat, és azokat az ősi kőházakat, amelyek a napfényben aranyként ragyognak. Jeruzsálem legnagyobb titka azonban nem az égben rejtőzik. Évszázadok, talán évezredek óta éppen a lábunk alatt vár ránk csendben. Vajon hány város rejtőzhet egyetlen város alatt? Ma éppen ennek a kérdésnek eredünk a nyomába. Tekintetünket a magasba törő kupolákról, a föld mélyére irányítjuk, és utazást teszünk Jeruzsálem rejtett világában, ahol a kő, a föld és az idő rétegei egymástra rakódva őrzik a múlt emlékeit. A ma ismert Jeruzsálem valójában nem egyetlen város. Az évszázadok során minden civilizáció, amely megfordult ezen a földön, a jebuzitáktól és a kánaániaktól kezdve a rómaiakon és a bizánciakon át, az omajádokig és az oszmán birodalomig, saját köveit helyezte az előző rétegre. Jeruzsálem hatalmas történelmi könyvtár, amely egymásra épült városokból áll. De vajon miért építene az ember egy várost a föld alá? Néha azért, hogy elrejtőzzön egy ellenség elől, néha azért, hogy egyetlen csepp vízhez jusson, máskor pedig egyszerűen azért, hogy megőrizhesse hitét és életét. Ennek a kérdésnek az egyik legmegrázóbb válasza körülbelül 2700 évvel ezelőtt egy sötét sziklamén született meg. Ezékiás alagútja, más néven a Siloám alagút. Képzeljék csak el, egy város ostrom alatt áll. Kívülről a közeledő seregek lépeinek zaja hallatszik. Otabent pedig az emberek szomjúsággal küzdenek. Ha vízről van szó, minden más háttérbe szorul. A víz ugyanis nem csupán életet jelent. Egy város ellenállásának és reményének is a forrása. Éppen ezekben a nehéz napokban születik meg az a döntés, amely megváltoztatja Jeruzsálem sorsát. A városon kívül található Gihon forrás vizét, amelyet Siloám forrásként is ismernek, egy hatalmas átvágásával a városon belüli Siloám medencébe vezetik. Csak hogy abban az időben nem állt rendelkezésre sem térkép, sem mérőműszer. Két külön ásó csapatot szerveztek. Az egyik az alagút egyik végén kezdte meg a munkálatait, a másik pedig pontosan a szemközti oldalon. Korom sötétben, csupán a mécsesek remegő fényénél dolgoztak. Miközben a csákányok hangja visszhangzott egy belsejében, egymást nem látva, méterről méterre haladnak ugyanazon cél felé. És ekkor a történelem egyik talán leglenyűgözőbb mérnöki teljesítménye valósult meg. Tudták, körülbelül 2700 évvel ezelőtt ez a két csapat, minden modern technológia nélkül, a sziklát vésve haladt előre, és a hegy kellős közepén szinte milliméteres pontossággal találkozott. Amikor a munkások már egyre tisztábban hallották egymás csákányainak hangját,

mélyben, hatalmas izgalommal ásták ki az utolsó néhány métert, míg nem végül ugyanazon a ponton találkoztak. A mérnökök még ma is csodálattal vizsgálják, hogyan voltak képesek az akkori körülmények között ilyen rendkívüli pontossággal kiszámítani az útvonalat. És talán az egész történet legszebb része az, hogy a Jeruzsálem belátogatók ma is végigjárhatják ezt a 2700 évvel ezelőtt kialakított alagutat, miközben a hűvös víz még mindig térdig ér körülöttük.

Jeruzsálem föld alatti emlékezete azonban természetesen nem csupán ezekből a vízvezető alagutakból áll. Ha egy kicsit tovább haladunk, egyszer csak egy több méter mélyen, a föld alatt megmaradt régi római utcán találjuk magunkat. Az ember önkéntelenül is elcsodálkozik, ha megáll egy pillanatra is belegondol. A mai modern utcák alatt, ahol ma autók közlekednek, és emberek sietnek egyik helyről a másikra. Ott húzódnak azok a kőből rakott utak, ahol mintha megállt volna az idő. Egykor kereskedők vitték fűszereiket ezeken a köveken. Római katonák járőröztek rajtuk. Távoli vidékekről érkező zarándokok haladtak végig rajtuk. És gyermekek nevetése visszhangzott az utcákon. Mi ma azon a földön élünk és járunk, amelyen egykor ők lépkedtek. Miközben a történelem csendben továbbra is a lábunk alatt húzódik. És mi a helyzet azokkal a titokzatos föld alatti átjárókkal? A régészek mind a mai napig nem tudták teljes bizonyossággal megfejteni, hogy Jeruzsálem alatt pontosan milyen céllal építették ezeket az alagutakat. Talán csak a visszaállítására szolgáltak? Vagy ostrom idei menekülési útvonalak voltak? Esetleg titkos imahelyek, ahol az emberek menedékeket találhattak? Talán mindegyik igaz. Különböző korszakokban, különböző célokra használhatták őket. Jeruzsálem olyan, mint egy könyv, amelynek utolsó oldalát soha nem lehet megírni. A föld mélyéből előkerülő minden egyes kő valami újat csuttog a fülünkbe a múltból. Itt azonban, kedves hallgatóink, mindenképpen érintenünk kell egy olyan rendkívül fontos kérdést, amely napjainkban is aktuális. A Jeruzsálemben folyó egyes régészeti feltárások ma már messze túlmutatnak egy egyszerű tudományos kutatáson. A város kulturális örökségének megőrzése és a történelem identitásának értelmezése szempontjából jelentős nemzetközi viták középpontjában állnak. Az UNESCO és számos más nemzetközi szervezet rendszeresen emlékeztet arra, hogy Jeruzsálem a zsidó, keresztény és muszlim közösségek közös öröksége. Egyúttal hangsúlyozzák el sok rétegű történelmi és kulturális örökség megőrzésének fontosságát. Másfelől palesztin szakértők és kulturális örökségvédelmi képviselők komoly és jogos aggodalmuknak adnak hangot. Milyen aggódnak amiatt, hogy a föld alatt végzett ellenőrizetlen ásatások károsíthatják a város több ezer éves fizikai szerkezetét, sőt, akár az ősi építmények, mindenek előtt az Al-Aqsa mecset alapjait is meggyengíthetik. Ezáltal közvetlen veszélybe sodorva a történelmi emlékeket és a felszínen zajló életet. Ráadásul az a törekvés, hogy a város gazdag és sokrétű identitását egyetlen történelmi értelmezésbe szorítsák, tovább növeli ezeket az aggodalmakat. Hiszen nem azt teszi Jeruzsálemet Jeruzsálemmé, hogy egyetlen korszakhoz, vagy egyetlen civilizációhoz tartozik. Gazdagsága abban rejlik, hogy több ezer éven keresztül az ezen a földön megfordult valamennyi civilizáció nyomát képes ugyanabban a kebelben, ugyanazon történelmi térben megőrizni. A föld mélyéből előkerülő minden egyes kő újra és újra szembesít bennünket azzal, hogy Jeruzsálem az emberiség közös emlékezete. Talán vannak olyan városok, amelyek nem csupán az ég felé növekednek, kedves hallgatóink. Vannak városok, amelyek emlékezetünket a föld mélyén rejtik el. Ma együtt tettünk egy rövid utazást Jeruzsálem föld alatti rétegeiben. Meghallgattuk azokat a történeteket, amelyeket a kövek suttognak nekünk. És láthattuk, hogy valójában hány város rejtőzhet egyetlen város alatt. Azonban ennek a földnek az emlékezete nem csupán a föld alatt él tovább. Néha egy mester kérges kezében, néha egy évszázadok óta változatlanul tovább örökített mesterségben, máskor pedig egy türelmesen nevelt olajfa árnyékában folytatja életét. A következő részben ezért kilépünk a föld mélyéről, és ezeknek a mestereknek a kezét követjük. Együtt járunk majd a palesztinai hagyományos mesterségek nyomában, amelyek évszázadokon keresztül fennmaradtak, és amelyekben ott rejlik a munka, az emberi erőfeszítés,

0: valamint az eltörölhetetlen kulturális emlékezet.
1: Palesztina titkos történetei.

olyan rendkívüli sportolónő, történetét meséljük el. Olyan városban született, amely tengerparttal nem rendelkezik, mégis képes meghódítani az óceánokat. Világcsúcsot tart a férfiak rajta sportágban. A tudomány és a sport szorosan összefonódott az életében. Íme Jászmín Dalkılıç élettörténete. Yasemin Dalkılıç 1979. május 2-án Ankara'ban született, egy olyan városban nőtt fel, amelytől a legközelebbi tengerpart 270 kilométerre volt. Nagyon fiatalon megnézte Jacques Cousteau dokumentum filmjeit, és nagyon érdekelte a tenger élő világa. Ez az érdeklődés növekedett, és nagyon várta a nyári vakációk idejét, hogy utazzanak az üdülőhelyekre. 11 éves korában csatlakozott egy úszócsoporthoz. Valódi tehetsége azonban akkor mutatkozott meg, amikor 14 évesen bekerült a monofinés 28-as úszás válogatottba. Fiatalon nagy sikert ért el, török rekordot döntött meg. A matematika és a zene iránt is érdeklődött. 1996-ban kezdte meg az egyetemi tanulmányait az Ortodó Műszaki Egyetem matematika tanszékén, és sikerült összegeztetnie tanulmányait a szabadtudős merüléssel, csatlakozott az Otto Buar klubhoz. Yasemin mindkét területen a kiválóságra törekedett. 1998-ban a török válogatott tagjaként részt vett az Olaszország Szardínia szigetén megrendezett első szabadtudős merülő világbajnokságon, ahol a női kategóriában első helyezést ért el. A 19 éves, az ott égettem matematikai tanszékén tanuló fiatal nő már hívnévre tetszert. Ez 1999 fordulópont lett Yasemin életében. Megismerkedett Rudy Casneira, kubai edzővel, aki nemzetközi szinten is rekordot döntő sportolókat nevelt ki. Valóban megismerkedett azzal az emberrel, akivel családot is alapított. Rudy útmutatásával mindössze 5 hónapos hihetetlenül rövid felkészülési idő alatt 1999. november 7-én történelmi sikert ért el. Bodrum Nyalı Çiftlik partjainál az állandó súlyú szabadmerülés kategóriában világrekordot döntött, 68 méterre merült. Egy olyan időszakban, amikor sok szabadtudós buvár könnyebb kategóriákban kezdte a pályafutását, Yasemin a legatletikusabb, legnehezebb és technikailag legbonyolultabb kategóriát választotta. Ez nem csupán azt bizonyította, hogy tehetséges sportoló, hanem azt is, hogy bátor és elszánt nő. Arany év volt Yasemin Dalkılıç életében. A szabadtudós merülés legrangosabb és leglátványosabb kategóriaiban döntött rekordokat egymás után. 2000. július 19-én a változó súlyú szabadmerülés kategóriában 100 méter mélyre merült. Ez szimbolikusan rendkívül fontos volt, elnyerte az első népbuvár tímet, aki átlépte a 100 méteres határt. 4 nap múlva, július 23-án újabb világrekordot állított fel a változó súlyú szabadmerülés kategóriában 120 méterre merült. Ezzel ő lett a világ legmélyebbre merülő nője. A 120 méter körülbelül egy 40 emeletes épület magasságának felel meg.
Yasemin Dal Kılıç, ek oyan nö, aki egetlen leve gövbel aki pastö 120 meter meyre merült. Biztosan hozok nem csupán számok voltak. Olyan élményekről van szó, hogy egy nő feszegette szervezete is, elméje határait is ledöntötte az előítéleteket a nőkkel kapcsolatban. 2001-ben Jászemin a változó súlyú szabadmerülés kategóriában javította saját rekordját, és 105 méterre merült az egyiptomi Vörös-tengeren. Ez az egyiptomi vörös piramis magasságának felel meg. A brit újságok a nő, aki meghaladta az ősrobbanás timmel számoltak be Jászeminről. Ugyanebben az évben a szabadtudós merülés egyik legnehezebb szakágában, az állandó súlyot történő 24 kg merülés kategóriában új világrekordot állított fel, 40 méterre merült a görögországi Isztanykő-sziget partjainál. E kategóriában a sportoló kizárólag saját testsúlya és izom ereje segítségével merül és emelkedik fel. Jászemin az egészségügyi nehézségek ellenére sikert ért el. A talaszémiával született. A talaszémia egy genetikai rendellenesség, amelyet egy vagy több globinlánc csökkenése vagy elvesztése okoz. Ez a betegség különösen nagy hátrányt jelentett egy olyan sportágban, mint a szabadtudós merülés, amely intenzív, oxigén ellátást igényel. Jászemin azonban hatalmas fegyelemmel és elszántsággal leküzdte ezt a vele született hátrányt. Heti 6 napon, napi 4 órát edzve porra zúzta azt az előítéletet, hogy a nők fizikailag gyengébbek, mint a férfiak. 2002-ben nagy daganatot mutattak ki a májában, és műtéten átesett. A korai diagnózist az általa űzött sport által megkövetelt részletes egészségügyi vizsgálatoknak köszönhette. Sikeres műtét után visszatért a sporthoz. Jászemin Dal Kılıç rekordjai nagyban hozzájárultak a szabadtudós merülés népszerűvé válásához. A 2000-es és 2001-es rekordjait először közvetítették élőben a világon. A világ vezető csatornái az egész világnak bemutatták egy török nőskerét. Ez volt a fordulópont e sporták számára. Nemzetközi bankok, arra gyártó tégeik és globális automárkák kezdtek el szponzorálni ezt a sportágot. Jászemin bebizonyította, hogy a női sportolók is kaphatnak szponzori is, média támogatást és az azonos feltételek mellett képesek a férfiakkal versenyezni. Áprilisában egy kasi edzés során súlyos baleset történt vele. Az arcüreg gulladás miatt kialakult szövődmény következtében orr és tüdővérzés lépett fel, és 40 méteres mélységből felemelkedés közben rövid időre elveszítette az eszméletét. A merülésnél jelenlévő orvosi csapatnak köszönhetően biztonságban felhozták a felszínt.

Szeretetlenségünkre is ellátták. Ez az élmény arra emlékeztette, hogy az élet milyen értékes. Jászi mindig nyilatkozott, gyermeket hoztam a világra, nem akarok kockázatot vallani, és úgy döntött, hogy visszavonul a profi buvárkodástól. Azt mondta, hogy az egészség és a család fontosabb, mint a rekord felállítása. Jászi mind a kulcs pályafutása élő bizonyítka annak, hogy a nők mire képesek a sportban. A férfiak urolta sportágban 8 volt, 9 világrekordot állított fel, és beírta magát a világ történelembe. Sikere nem csupán az atletikai tehetségen múlt. Matematikai végzettsége fejlesztette a stratégiai gondolkodási képességét. Zene iránti szenvedélye megerősítette a fegyelmét és a ritmus érzéket. Az, hogy összehangolta akadémiai pályafutását a sporttal, megmutatta, hogy a nőknek nem kell egydimenziósoknak lenniük. Ő jó feleség, anyja és profi sportoló. Az edzőjével és férjével, Rudival kialakított partnersége példája volt annak, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a szakmai és a magánélet között. Két gyönyör kislány édesanyjaként inspirálja a fiatalokat. A mai napon Jászmin Dalkılıç a családjával él Miami-ban, már nem versenyez aktívan, de öröksége tovább él. Úttörő szerepet játszott abban, hogy Türkiye világ színvonalú sportokat neveljen ki a szabadtüdős merülés terén. Az új generációs női buvarok, mint például Sahika Ercümen, az általa kitaposott uton haladnak. Környezetvédő aktivistaként olyan szervezeteket támogatott, mint a WWF és a Sea Shepherd. Projekteket dolgozott ki a fogatikkal élők számára. Dokumentumfilmekben szerepelt, amelyek felhívták a figyelmet a tengerek szennyezettségére. Jászmin Dalkılıç története egy olyan kislány története, aki olyan városban született, amely tengerparton nem rendelkezik, mégis képes meghódítani az óceánokat és világcsúcsot tart, egy férfiak urolta sportágban. Ezen az úton ledöntötte az előítéleteket a nőkkel kapcsolatban, leküzdte a fizikai korlátokat, az egészségügyi problémákat. Az őskére azt mutatja, hogy a nők messze túl tudnak lépni a számukra meghúzott határokon. Fizikai erővel, szellemi fegyelemmel és elszántsággal a legnehezebb célok is elérhetővé válnak. Egy nő, aki képes 120 méter mélyre merülni, az égbolton sem ismer határokat. Jászmin Dalkılıç nem csak a mélységek, hanem a lehetetlen hercegnője is. És ezt az üzenetet küldi a fiatal lányoknak. Ha van bátorság és elszántság, bármilyen mélyre lemerülhet. Világhírű török sportolók.

Þetta er sjálfgötu yng og törugu rædjum og jörnja vóða svo með myndan af og jörídu serind tísen hærum óratu tísen hærum óra harmincig holodnak véget írt. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.